Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

0: a Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya felvidéki munkatársunk tudósítása. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen.
1: A Szent Atya az isteni gondviselés humoráról és könyvtáros édesanyjáról. 14. Leó pápa szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén, hétfőn délelőtt meglátogatta a vatikáni apostoli könyvtárat, valamint az apostoli levéltárat, és e látogatás keretében megnyitotta az Aqua, Katasztrófa és Csoda címmel rendezett kiállítást. Leó pápa a kiállítás megnyitásakor rögtönözve így szólt az egybegyűltekhez.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Mielőtt felolvasnám nektek a már kész beszédemet, csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten a maga gondviselésében néha egy bizonyos humorral mindig emlékeztet minket arra, hogy velünk van.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
1: Sokan talán nem tudják, hogy édesanyám könyvtáros volt, és ma a születésnapon pontosan azért vagyok itt egy könyvtárban, hogy köszöntselek titeket.

0: 14. Leópápa levele a Szepesi Egyházmegye felállításának 250. évfordulójára. Molnár Tamás atya, felvidéki munkatársunk tudósítása.
1: 14. Leópápa atyai gesztusa az idén 250 éves Szepesi Egyházmegye felé. 250 évvel ezelőtt, 1776-ban alapították meg kánonilag a mai Szlovákia területén található Szepesi Egyházmegyét. A jubileum év ünnepélyes lezárására 2026. szeptember 26-án kerül sor a szepeshelyi Szent Márton székesegyházban. 14. Leópápa erre az alkalomra Mário Greg bíborost, a püspöki szinódus főtitkárát nevezte ki különleges megbízottjává. A szentszék szeptember 12-én tette közzé a szentatya Mário Greg bíboroshoz intézett latin nyelvű levelét, amely Rómában Szent Péternél 2026. augusztus 8-án 14. Leópápaságának második évében kelt. A pápai levél felidézi a Szepesi Egyházmegye alapítását és annak történelmi jelentőségét. A szentatya így fogalmaz. Sohasem feledkezze meg arról a legnagyobb szeretetről, amelyet Isten fia mindenek előtt a kereszten mutatott meg a világ üdvösségéért. A szepesi nyáj, miközben Krisztushoz és az ő egyházához rendíthetetlen hűségben felidézi egyházmegyei történetének örömök és fájdalmak között megtett évszázados útját, fennhangon zengi a Te Deum himnuszt, és ebben az évben különös gonddal ünnepli azt a rendkívüli eseményt, hogy immár 250 esztendő telt el ezen egyházmegye kánoni felállítása óta. A szentatya levelében arra is emlékeztet, hogy a Szepesi Egyházmegyét elődje, 6. Pius pápa alapította 1776. március 13-án a Romanus Pontifex kezdetű bullával, szem előtt tartva a mai Szlovákia ezen területén élő híveinek lelki szükségleteit. A jubileum alkalmából František Trösztyenszky szepesi megyéspüspök egyházmegyei jubileumi évet hirdetett, amelyet az imádság és a lelkipásztori elmélyülés időszakának szántak. A szepesi főpásztor és a reábízott hívek azt kérték 14. Leópápától, hogy küldje el képviselőjét a jubileumi záró ünnepségre. A szentatya ennek a kérésnek elegettéve Mário Greg bíborost bízta meg azzal, hogy az ünnepségen az ő nevében elnököljön és lelki buzdítást intézzen a résztvevőkhöz. A pápa levelében ezekkel a szavakkal adja át megbízatását. Ezért jelen levelünkkel különleges megbízottunká nevezünk ki téged a fent említett ünnepségre, amelyet szeptember hónap 26. napján tartanak ünnepélyes szertartással a Szepesi Egyházmegye Szent Márton püspök tiszteletére szentelt székesegyházában. 14. Leópápa arra kéri különleges megbízottját, hogy a jubileum résztvevőit a keresztény remény megújítására buzdítsa. Buzdítsd mindazokat, akik részt vesznek ezen az eseményen, hogy megújult erővel és új buzgósággal őrizzék meg az élő reményt Isten ígéreteinek elnyerésére. Hiszen a jubileum során bőséges lelki javakban és az irgalmas Úr kegyelmeiben részesültek, amelyek kétségkívül nagy segítséget nyújtanak mindennapi munkájuk végzésében. A szentatya arra is megbízást ad Mário Greg bíborosnak, hogy nevében köszöntse a Szepesi Egyházmegye püspökét, a jelenlévő főpásztorokat és papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, a világi hatóságok képviselőit, valamint a világi híveket, és tolmácsolja számukra a pápa jó indulatát. A levél befejezésében 14. Leópápa biztosítja különleges megbízottját imádságáról, és a fájdalmas szűzanya, valamint Szent Márton püspök közbenjárását kéri küldetésére. Mi magunk is imádságainkkal kísérünk téged, tisztelendő testvérünk, küldetésed teljesítésében. A fájdalmas Szűz Mária és Szent Márton püspök közbenjárását kérve. Neked pedig már most örömmel adjuk apostoli áldásunkat, irántad való jó indulatunk jeléül és a mennyei ajándékok zálogául. Azt kívánjuk, hogy ezt megfelelő módon ad tovább az ünnepség valamennyi résztvevőjének. A jubileumi ünnepségen Mário Greg bíborost pápai küldöttség kíséri. Ennek tagja Michal Janiga atya, alsókubini esperes plébános, a Szepesvárajai Teológiai Intézet pasztorál teológiai oktatója, valamint Marek Tomaga atya, bírósági helynök, és ugyancsak a Szepesvárajai Teológiai Intézet oktatója. A jubileum év egyik kiemelkedő eseményére már június 27-én Esztergomban sor került. A bazilikában 4000 szlovák zarándok részvételével ünnepelték a Szepesi Egyházmegye fennállásának 250. évfordulóját. A helyszín történelmi jelentőségű, hiszen a szepesség hívő közössége hosszú évszázadokon át az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, és azon belül különleges önkormányzati jogokkal rendelkezett. A szepesi prépostság már az önálló egyházmegye 1776-os létrehozása előtt sajátos egyházi közösséget alkotott. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Esztergomban František Trüsztyenszky szepesi megyés püspök volt, a zarándokokat pedig Erdő Péter bíboros prímás köszöntötte. A bíboros hangsúlyozta, a szepesi egyházmegye létrejötte, nem szakította szét a korábbi egyházi kapcsolatokat. Ellenkezőleg az egyházmegyék közötti kötelékek tovább erősödtek. Erdő Péter bíboros felidézte a magyar és a szlovák püspöki kar 20 évvel korábbi, ugyancsak az esztergomi bazilikában kinyilvánított kiengesztelődését is. A közös nyilatkozat vezérgondolatát Szent II. János Pál pápa szavai adták. Megbocsátunk és bocsánatot kérünk. A bíboros szerint az azóta eltelt 2 évtizedben a magyar és a szlovák egyház kapcsolatát már nem csupán az egyetértés és a megbékélés, hanem erős együttműködés jellemzi, amelyet barátságnak is lehet nevezni. Számomra, felvidéki magyar katolikus pap számára külön öröm, hogy Erdő Péter bíboros úrnak köztudottan szívügye volt és maradt is a magyar-szlovák kapcsolatok ápolása, a békés viszony és jó együttműködés előmozdítása. Hálásak vagyunk ezért. Már kispapként ott lehettem a szülőfalumhoz közeli esztergomi bazilikában, ahol az említett 20 évvel ezelőtti megbékélési nyilatkozatok felolvasása és aláírása kerültek. Az azóta eltelt 2 évtized során pedig nem csak külső megfigyelője, de aktív részese lehettem a 2 nemzetközi kapcsolat érlelődésének. Örömmel töltött el, hogy augusztus végén egy szepességi, egyházjogi szimpóziumon beszélgetve a megyés főpásztorral, František Trüsztyenszky püspökatyával, sugárzó örömét, nagy háláját és őszinte boldogságát tapasztaltam meg, amikor az esztergomi ünneplésre, a szívélyes fogadtatásra emlékezett vissza, és osztotta meg lelki élményeit. Továbbra is feladatunk a hídépítés, a nemzetek között is, szomszédos népek között különösképpen is. Csak így lesz egyházunk katolikusnak, egyetemesnek nevezhető. Segítsen ebben Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, a Szlovákia pátrónájaként tisztelt hétfájdalmú szűzanya, égi közbenjárása is.

Molnár Tamás atya felvidéki munkatársunk tudósítását hallották. Megjelent angolul 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására című könyve. 14. Leó Freedom Under Grace, azaz Szabad a kegyelem hatására című könyve angol nyelven is a könyvesboltokba került. A kötet a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek meghatározó szerepet játszottak lelkiségének és a világról alkotott szemléletének formálódásában. 14. Leó pápa Szabad a kegyelem hatására gondolatok az engem formáló lelki hagyományról című könyvének angol nyelvű kiadása szeptember 15-én kedden jelent meg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és a brit nemzetközösség országaiban. A Szabad a kegyelem hatására a Szent Atya Szent Ágoston örökségéről szóló gondolatait gyűjti egybe, amelyek lelkiségét és a világról alkotott látásmódját is formálták. A kötet különösen érdekes lehet az angol nyelvű olvasók számára. 14. Leó az első pápa, aki a Szent Ágoston rendből érkezett, egyben az egyház első Egyesült Államokbeli pápája, akinek anyanyelve az angol. A Penguin Random House kiadó közleménye szerint a kötet Robert Prevost atya, a Szent Ágoston rend egykori általános előjárója beszédeiből, homíliáiból és személyes írásaiból válogat. Ezek az írások feltárják azt a belső indítatást, amely későbbi szemlélődő megközelítésének hátterében áll. A későbbi 14. Leó pápa írásaiban mintegy asztalhoz hívja az olvasót, hogy vele együtt gondolkodjon a 2001. szeptember 11-i terrortámadások következményeiről, az új politikai ideológiák megjelenéséről, valamint arról, miként válaszolhat az egyház a szegénységre és az emberi jogokat érintő konfliktusokra. A kiadó közleménye kiemeli. 14. Leó Szent Ágoston műveiből merít, akit lelki atyának nevez, és olyan életfelfogást tár az olvasó elé, amelynek alapja a közösség, a szolidaritás és a társadalom peremére szorult emberek szolgálata. Az Egyesült Államokban a Szabad a kegyelem hatására az Image Books, a Penguin Random House Christian Publishing Group kiadásában jelent meg. Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában a Penguin Random House UK Enlighten kiadója gondozza a kötetet. Az eredeti olasz nyelvű változatot a Vatikáni Könyvkiadó adta ki, Liberi Sottola Grazia címmel. A könyvből hangos könyv is készül. A kötetet megnyitó homíliákat és beszédeket az Emmy-díjas amerikai humorista és hívő katolikus Stephen Colbert olvassa fel, a könyv főszövegét pedig a díjnyertes narrátor és Grammy-jelölt Scott Brick tolmácsolja.

Major Balázs régész előadása a Szentszéki Magyar Nagykövetségen. A magyar történelem és napjaink szellemi-lelki kulturális örökségét bemutató sorozat keretében a Szentszéki Magyar Nagykövetségen szeptember 14-én hétfőn kora este Major Balázs egyetemi oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti intézetének igazgatója előadást tartott a Szentföld középkori keresztény örökségének megmentése címmel. Vetített képes bemutatója során a Szír Magyar Régészeti Misszió legújabb kutatási eredményeit ismertette, amely a Szír tengerpart közelében fekvő Krak lovagvárában folytatott népes kutatócsoportjával immár sok eszendeje. Kvek Péter Szentszéki Magyar Nagykövet köszöntötte az előadás kezdetén a vendégeket, akik egy része a Szentszéki Követségek vezetői és munkatársai voltak, másrészt pedig a régészeti szakma olaszországi képviselői, illetve Rómában működő egyháziak és világiak. Major Balázs bevezetőjében a Szíriában található Krak lovagvára történetét ismertette, amely a világ egyik legjobban megmaradt és legfontosabb középkori keresztes lovagvára. A földközi tenger kereti partjától mintegy 35 kilométerre egy 650 méter magas vulkáni kupon emelték egykoron Homs városától nyugatra. Az eredeti várost 1031-ben éppen Homs emírje építette, hogy ellenőrzése alatt tartsa a tengerpartot a belső országrészsel összekötő utat. 1110-ben a keresztesek foglalták el az erődöt, és felismerve annak stratégiai jelentőségét letelepedtek ott, és az erőd helyén új citadellát emeltek az idők során. Az akár 4000 ember befogadására képes Krak lovagvára így a legjelentősebb, legerősebb váruk lett. 1150 és 1250 közötti időszakban a keresztes hadjáratok idején Krak a johanniták, a Szent János lovagok főhadiszállása volt. A helyőrség még békeidőben is mintegy 2000 főt szállásolt el. Az erőd mintegy 3000 négyzetméteres alapterületét 3 méter vastag külső fal veszi körül 13 bástyával. Major Balázs előadásában részletesen ismertette az utóbbi években a Krak lovagvárában folytatott feltárási munkát, amely főként a gótikus termek, folyosók és a szép keresztboltozatos kápolna építészeti és festészeti rekonstrukciójára irányult. A gondos munka eredményeként sikerült többek között egy csupasz, gótikus falmező eredeti freskójának témáját rekonstruálni, kevéske freskotöredékből és a kváderkövek eredeti kontúrvonalait jelző karcolataiból, s mint kiderült, az eredeti freskó Krisztus mennybe menetelét ábrázolja, angyalok támogatta mandorlás alakja alatt, a szűzanya áll az apostolokkal. A Major Balázs régésszel készített hosszú és alapos stúdióbeszélgetésünket későbbi adásunkban sugározzuk.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét, a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőitől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szentatya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben, a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete, indította katekézisét a Szentatya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkiismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szentatya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely a Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor, elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia, és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szent Atya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja. A személyi alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szent Atya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szent Atya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szent Atya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa. Tegnap, szeptember 15-én, kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki egyház megye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultak Koszka-Szent-Szaniszlón nyomdokaiba, és itt Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajossal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védőszentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és az új vértanúk a Hit Tanúi Bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
2: Testimoni della fede. Questa nominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leo pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leo, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
2: Il concetto di testimoni della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leo, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leo pápa.
2: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leo. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leo hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. 14. Leó. Az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt.

0: Leó pápa katekézise. Emberi személyek egymásért felelős közössége az emberiség. Az emberi közösség címmel tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét a Szent Péter téren összegyűlt, mintegy 20 000 zarándok előtt, folytatva a Gaudium et Spes kezdetű, az egyház és a világ kapcsolatát elemző lelkipásztori konstitúció magyarázatát. A teremtőitől kapott emberi méltósága jegyében a személy közösségi felelősséget is hordoz magában, élete szűkebb és tágabb körében, tekintettel Isten egész emberi családjára. A Szentatya a Gaudium et Spes konstitúció emberi közösségnek szentelt második fejezetét elemezte, amely a mai világ egyik legfontosabb szempontja.
1: Questa realtà necessita però di trovare il suo compimento più profondamente nella comunità delle persone.
0: Ennek a világnak mind mélyebben a személyek közösségében kell kiteljesednie, amelyhez elengedhetetlen teljes lelki méltóságú kölcsönös tisztelete. Indította katekézisét a Szentatya. Ez az elvárás még sürgetőbb napjainkban, amikor a technológiai fejlődés, a tömegtájékoztatás és a közösségi média elterjedése, valamint a mesterséges intelligencia egyre növekvő használata új lehetőségeket nyit meg. Miközben lebontja a korlátokat és a távolságokat, addig a kapcsolatok egyre személytelenebbé és mindjobban virtuálissá válnak, és így fennáll a veszélye annak, hogy megszokásból algoritmusokra bízzuk a döntéseket, amelyek pedig kizárólag az ember lelkiismeretéhez tartoznak. A keresztény közösség feladata, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a társadalmi kapcsolatok valódi tartalommal és személyes mélységgel rendelkezzenek, emelte ki a Szentatya. A zsinat arra hív minden keresztényt, hogy Isten teremtő tervéből merítsen támpontot és erőt, aki azt akarta, hogy az összes ember egy családot alkosson és testvérként bánjon egymással. Ezért az Isten és a felebarát szeretete az első és legnagyobb parancsolat, amely a Krisztusban nyerte el teljes kinyilatkoztatását és teljes megvalósulását. A konstitúció alapján a világban élő egyének és népek sokféleségét nem szabad veszélynek vagy fenyegetésnek tekinteni, hanem inkább a gazdagodás és a növekedés lehetőségét kell meglátni benne. Az ellentétek ugyanis, amelyek olykor erőszakba torkolnak, a bűn hatalmának gyümölcsei, amelyek pedig minden szinten befolyásolja a gondolkodásmódunkat és a tetteinket, pusztítást és halált is okozva. Ezért egyre inkább meg kell nyílnunk a kölcsönösség, a megosztás és a gondoskodás logikája felé, ahogyan az emberi test különböző tagjai között is megtörténik, miként erről Pál apostol ír első korintusi levele végén. A különböző tagok kapcsolatának a leírására a lelkipásztori konstitúció, folytatja a pápa, a közjó, tömör meghatározását adja, miszerint a közjó azon társadalmi életfeltételek összessége, amelyek lehetővé teszik mind a csoportok, mind az egyes tagok számára, hogy teljesebben és könnyebben elérjék kiteljesedésüket. Ugyanakkor, elismerve a népek közötti kölcsönös függőséget, megerősíti, hogy minden csoportnak figyelembe kell vennie más csoportok szükségleteit és jogos törekvéseit, sőt, az egész emberiség közjavát. Az általános szempontok után Leó pápa a dokumentum néhány sürgetőbb gyakorlati következményeire mutatott rá.
1: Anzitutto, il rispetto della persona umana.
0: Első szempont az emberi személy tiszteletben tartása. Szégyenletes dolog mindaz, ami ellenséges magával az élettel, mint például a gyilkosság, a népirtás, az abortusz, az eutanázia, és az öngyilkosság is, bármi, ami sérti az emberi személy integritását, mint például a csonkítás, a test és a lélek kínzása, a pszichológiai kényszer, továbbá bármi, ami sérti az emberi méltóságot, mint például az embertelen életkörülmények, a jogtalan bebörtönzés, a deportálás, a rabszolgaság, a prostitúció, a nő- és gyermekkereskedelem és a megalázó életkörülmények. Második gyakorlati következményként a Szentatya arra tanít, tisztelettel és szeretettel forduljunk ellenségeink és azok felé, akik gondolkodás és cselekvés módja eltér a miénktől. Harmadik szempont a minden ember alapvető egyenlőségének elve, amely társadalmi igazságosságot követel meg. A dokumentum kimondja. A személy alapvető jogaival kapcsolatos mindenféle megkülönböztetést, legyen az társadalmi vagy kulturális jellegű, továbbá nem, faj, bőrszín, társadalmi helyzet, nyelv vagy vallás alapján fenntartott megkülönböztetés, le kell győzni és meg kell szüntetni, mivel az ellentétes Isten tervével. Végül a zsinati atyák arra buzdítanak, hogy győzzük le az individualista gondolkodásmódot és felelősséggel forduljunk egymás felé. Kedves testvéreim, szólt végül katekézisében a Szentatya. Az emberiség személyek közösségeként való értelmezése a II. Vatikáni zsinat értékes öröksége. Ez a felfogás segít minket személyes és közösségi döntéseinkben, hogy felelősen értékeljük a mai társadalmi és politikai projekteket, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a közjó építésében való szabad részvétel szempontjai alapján.
1: Perché il futuro dell'umanità dipende dall'impegno di ciascuno per collaborare con Dio e con i fratelli a costruire un mondo più umano.
0: Az emberiség jövője ugyanis attól függ, hogy minden egyes ember elkötelezetten együttműködik-e Istennel és testvéreivel egy emberi világ építésében. Zárt a szerdai katekézisét 14. Leó pápa. A Szentatya köszöntései a katekézis után. A résztvevő csoportok köszöntésekor a Szentatya szeretettel köszöntötte a Szlovák Köztársaság fegyveres erői tábori lelkészségének 20. nemzeti zarándoklatát, amelyet a tábori püspök és a szlovák közintézmények képviselői vezettek családjaikkal együtt. Majd így folytatta a pápa. Tegnap, szeptember 15-én, kedden ünnepelték Szlovákiában az ország patronája a fájdalmas szűzanya ünnepét.
1: Rinnovate sempre la vostra fede mediante la venerazione alla Madre di Gesù.
0: Újítsátok meg hiteteket mindig Jézus anyja tiszteletével. Bizalommal kérjétek segítségét, hogy tanúságot tegyetek a keresztény értékekről a mindennapi életben, és kérjétek anyai közbenjárását, egy igazságos, testvéri és békés világért. Teljes szívemből megáldalak benneteket, áldott egyen Jézus Krisztus. Leó pápa köszöntötte a nagyszámú lengyel csoportot is, különösen a Pvoki Egyház megye zarándokait és szeminaristáit, akik püspökükkel együtt indultok Koszka Szent Szaniszló nyomdokaiba, és így Bécsből, Dillingenen át érkeztek Rómába. Gonzága Szent Olajossal együtt, szenti avatásuk 300. évfordulóján szüntelenül imádkozzanak a fiatalokért, hogy védő szentjei közbenjárására ne féljenek bátor döntéseket hozni az életben, miközben az Isten és fele barát szolgálatába állnak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
3: 14. Leó, az új vértanúk Krisztus világosságát tükrözik a világban. A pápa szeptember 16-án fogadta a 21. század a vértanúk új korszaka című konferencia résztvevőit. A tanácskozást a szentélyavatási ügyek dikasztériuma és az új vértanúk a hit tanúi bizottsága szervezte. Úgy tekintünk ezekre a testvéreinkre, mint az önzés és az elnyomás sötétségében ragyogó csillagokra. Segítik az egyházat, hogy még teljesebben tükrözze Krisztus Urunk világosságát, és ezáltal megmutassa a mai emberiségnek a szeretet civilizációjához vezető utat, hangsúlyozta 14. Leó pápa. A tanácskozást kedden tartották Rómában, az Augustinianum pápai patrisztikai intézetben. A találkozó a mai vértanúság jelenségének tanulmányozására és elmélyítésére adott lehetőséget, különböző földrajzi térségekből származó tanúságtételek és korunk keresztény tanúságtételének sokféle formáját bemutató előadások segítségével.
2: Testimoni della fede. Questa denominazione vuole indicare una categoria più ampia.
3: Leo pápa emlékeztetett arra, hogy az új vértanúk, a hit tanúi megnevezés egy szélesebb kategóriát jelöl. Megkülönbözteti őket egyrészt azoktól a vértanúktól, akiknek boldogávatási ügye jelenleg folyamatban van, másrészt azoktól, akiket már hivatalosan a boldogok és szentek sorába iktattak. A Ferenc pápa által 2023-ban létrehozott bizottság feladata, hogy a kánoni eljárástól függetlenül összegyűjtse azoknak a tanúságtételeit, akik Krisztusért vesztették életüket, hogy példájuk ne merüljön feledésbe. Olyan testvéreinkről van szó, hangsúlyozta 14. Leo, akik különböző földrajzi, történelmi és politikai körülmények között életüket adták az evangéliumért. A pápa rámutatott, hogy tanúságtételük fontos üzenetet hordoz napjaink számára. Korunkat egyrészt a hatalom kultúrája, a korlátlan erő és a fegyverrendszerek szüntelen fejlesztése jellemzi, ugyanakkor azok hősiességének is tanúja, akiket a hit új tanúságtevőinek nevezünk. Sokukat a hatalommal való visszaélés vagy bűnszervezetek erőszakos fellépése következtében ölték meg, mert keresztényként az evangélium nevében szembeszálltak az igazságtalansággal.
2: Il concetto di testimone della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse.
3: A hit tanúja fogalmát éppen azért alkották meg, magyarázta 14. Leo, hogy olyan összetett történelmi helyzeteket is magában foglaljon, amelyekben az elkövetők indítéka nem vezethető vissza egyértelműen a hit elleni gyűlöletre. Az új bizottság munkája ezért elsősorban történelmi és nevelő jellegű, nem pedig jogi természetű. A hangsúly nem az üldöző indítékaira, hanem az áldozat magatartására helyeződik. Arra, hogy az illető evangéliumi küldetését teljesítve egészen a halálig hűséges maradt Krisztushoz. A hit e tanúságtevőiben világosan látható, hogy a jóban való kitartás és a szeretetből fakadó teljes önátadásig megőrzött hűség abból a győzelemből merítette erejét, amelyet a feláldozott bárány aratott a rossz fölött, ami az egyetlen bizonyosság, amely képes mély békét adni azoknak, akik hisznek benne, hangsúlyozta Leo pápa.
2: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia dell'amitezza.
3: Bennük a keresztény életforma hősies módon mutatkozik meg. Soha nem keresi a konfrontációt, hanem a szelídség erejével lefegyverzi azt. A hittanúi nem egy ideológiát képviselnek, hanem a mindennapokban megélt hitet mutatják meg. Hitelességük szavaik és cselekedeteik összhangjából fakad, amely gyakran egészen a legnagyobb áldozatig, életük odaadásáig vezet. A közömbösség által jellemzett kulturális környezetben a szomszédunkban megélt életszentség és a csendes hősiesség a tanúságtétel jelentős formáivá válnak, amelyek mindenkit képesek megszólítani, még a legbizalmatlanabbakat is, mutatott rá 14. Leo. A Szentatya végül ismét kifejezte az egyház csodálatát a hit tanúságtevői iránt, akik Krisztus világosságát tükrözik és utat mutatnak az emberiség számára. Azzal, hogy életüket adták az igazságosságért, az igazságért, a békéért és a szabadságért, a hit tanúságtevői hatékonyan hozzájárultak annak az új égnek és új földnek az eljöveteléhez, amelyet Isten irgalmában bízva várunk. 14. Leo hangsúlyozta, hogy ebből a küldetésből minden kereszténynek ki kell vennie a részét. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy hozzájáruljunk az elkötelezettségnek ehhez a távlatához, a reménynek ehhez a műhelyéhez. A pápa végül megköszönte a konferencia résztvevőinek értékes szolgálatát, majd apostoli áldását adta rájuk.

A Jordán trónörökös felkereste Jézus megkeresztelkedésének helyszínét a 2000. évforduló előtt. Al-Hussein bin Abdullah Jordán trónörökös felkereste Jézus Krisztus megkeresztelkedésének helyszínét, a Jordánon túli Betániát. Látogatása során hangsúlyozta, hogy gondosan fel kell készülni a 2030-as jubileumi ünnepségekre, amelyek Jézus megkeresztelkedésének hagyomány szerinti 2000. évfordulójára emlékeznek. 2030-ban lesz 2000 éve annak, hogy a hagyomány szerint keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. A Jordánon túli Betániát, amelyet ma Al-Maktas néven ismernek, Krisztus megkeresztelkedésének helyszíneként tartják számon. Al-Hussein bin Abdullah, Jordán trónörökös, szeptember 13-án tett látogatása során utasításokat adott a helyszín fejlesztésére, annak érdekében, hogy még megfelelőbb körülmények fogadják a keresztény zarándokokat és látogatókat. A Jordán királyi hasimita udvar közleménye szerint a trónörökös hangsúlyozta, hogy gondosan meg kell tervezni a 2030-as milleniumi ünnepségeket, amelyek Jézus Krisztus megkeresztelkedésének 2000. évfordulójára emlékeznek. Az előkészületeknek méltón kell tükrözniük a helyszín és az esemény rendkívüli történelmi jelentőségét, egyúttal meg kell erősíteniük Jordánia szerepét, mint a keresztény zarándoklatok egyik kiemelkedő célpontját. A trónörököst elkísérte Ghazi bin Muhammad herceg, a király vallási és kulturális ügyekért felelős főtanácsadója és személyes megbízottja, aki egyben a Keresztelés Helyszíne Bizottság kuratóriumának elnöke. A látogatás során a trónörököst tájékoztatták a zarándokoknak és látogatóknak nyújtott szolgáltatásokról. Al-Hussein bin Abdullah trónörökös kiemelte annak szükségességét is, hogy Jézus megkeresztelkedésének helyszínét szélesebb körben ismertté tegyék. Ennek érdekében együttműködésre szólított fel a Turisztikai és Régészeti Minisztérium, a Jordán Turisztikai Hivatal és valamennyi érintett partner között. A jordániai Al-Maktas területén végzett régészeti feltárások során templomok és kápolnák maradványait, remete barlangokat és egy keresztelő medencét tártak fel. Ezek a keresztény kultuszhelyek Jézus megkeresztelkedésének emlékezetéhez kapcsolódnak. A területet 2015-ben felvették az UNESCO világörökségi listájára. Három pápa is elzarándokolt ide, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!